0: a mesét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újváról lista csökkentő program indul. Több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
1: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit, egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagy testű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. Vadászatra figyelmeztetik a kirándulókat a Velencei hegységben. Ma kezdődik az Erdők hete. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Közel 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. A Székesfehérvári intézményben látványos bemutatókkal és interaktív foglalkozásokkal hozták közelebb a tudomány világát a látogatókhoz, írja az fmc.hu. A gyerekek és a felnőttek robotkarokat, VR szemüvegeket is kipróbálhattak, valamint megismerkedhettek a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjaival. A fehérvíz munkatársai mikroszkópok és különféle műszerek segítségével engedtek betekintést tevékenységükbe. Az előadások között a futball adatellemzése is helyet kapott. Emellett robotverseny és retrójáték kuckó is színesítette a kínálatot. A rendezvény célja a kutatói pálya népszerűsítése volt. Ismét magasba emelték a gyerekeket Székesfehérváron. A Koronás Parkban családok gyűltek össze a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 9 éve indult kezdeményezéséhez csatlakozva. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek értékére és a családi élet örömeire, közölte az fmc.hu. A délelőtt a Ligetsori óvoda nagycsoportosainak előadásával kezdődött, majd a Szabad Színház jóvoltából ókori fabulákkal is megismerkedhettek a kicsik. A közös ünneplés csúcspontjaként a szülők egyszerre emelték magasba csemetéiket, jelképezve, milyen fontos szerepet töltenek be az életükben. Nemzetközi díjakat nyert az idei fehérvári dokumentumfilmfesztivál nyitófilmje. Az utca lelkésze 81 perces alkotást Wieninger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla lelkész áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként Székesfehérváron, számol be róla az fmc.hu. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristóf ház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen, a bemutatót az első napon láthatja a közönség. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada, ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor, a program szakmai vezetője.
2: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körben az Alzheimer betegség.
1: Átadták a Szent Márton emlékérmet a szenior orvosok találkozóján Székesfehérváron. A Szent Gyügy Kórház Romhányi auditoriumában 22. alkalommal gyűltek össze a nyugdíjas korú gyógyítók. Altorjai András kezdeményezésére életre hívott eseményen idén 7 szakember részesült elismerésben. Horváth Enikő gyermekgyógyász, Keresztúri Gábor érsebész, Kovács Lenke belgyógyász, Pajor Katalin pszichiáter, Óvári Attila rehabilitációs szakorvos, Altorjai Áron sebész és Altorjai István gasztroenterológus professzor. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 260-an kapták meg a kitüntetést. Bucsi László korábbi főigazgató ezt követően ismertette az intézmény fejlesztéseit, köztük a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakítását, tájékoztat a város oldala. Beszámolt a tavaly átadott új épülettömbről is, amelyet a jelenlévők személyesen is megtekinthettek. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gárdonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendégekkel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldala. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dinnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Ma kezdődik az Erdők hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint október 5-e és 31-e között naponta terveznek vadászatot a Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő területeken. A balesetek megelőzése érdekében a késő délután és éjszakai órákban, valamint reggel tilos az érintett erdőkben tartózkodni, még érvényes engedéllyel is. Napközben kizárólag a kijelölt turista útvonalakon lehet közlekedni. Nadap önkormányzata arra kéri a kirándulókat és kerékpárosokat, hogy tartsák be az előírásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális szabályokról. Elindult a virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút és fecskefészket is választhatnak, tájékoztat a székesfehérvár.hu. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítás Agárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre járt. Egyes átkelőknél a közvilágítást is fejlesztik és akadálymentesítést is végeznek. A beruházás előkészítése jelenleg is zajlik. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A Mura utcai lakások az idei téltől távfűtésre állnak át. Szóba került a rolleres közlekedés, több automata defibrillátor kihelyezése, az elsősök iskola kezdésének segítése, valamint a felelős állattartás és ivartalanítási program is. Ezekkel a javaslatokkal az októberi ülésen ismét foglalkoznak. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 28-a van, hétfő, finishben az első őszi hónap, és ezt már odakint is érezhetjük. 1 és 13 fok közötti a reggel, egy pulcsi vagy egy vékonyabb kabát jól jön, aztán napközben nem lesz majd rá szükség, ahogy hallottuk a hírek végén az időjárás jelentésben. Egyébként pedig a venceleket lehet köszönteni. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, 6 óra múlt, 10 perccel, Maxim Levente vagyok, No Doubt, Diaz, aztán Desiree, ebben a sorrendben jönnek ők.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 28-án, hétfőn, az Információszabadság világnapján, vagy az információhoz való hozzáférés nemzetközi napján, más szóval. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor www.bestfmbudapest.hu, a weboldalunkról pedig elérhető Instagram és Facebook oldalunk is, hívható SMS Viber számunk pedig 0620 55 55 155. Ha már is dugóval, ne adj Isten, balesettel indul a hét, várom az infót. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, DJ Sammy-től a Heaven a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reggel még jól jön egy Jackie vagy egy Pulcsi, napközben pedig már a kezünkben cipelhetjük, hiszen 22-25 fokra, sok napsütésre, igazi indián nyárra lehet ma és holnap is készülni. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Martin Solveig jön a Rockin' Musical.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. 7 orvos vehette át a Szent Márton emlékérmet Székesfehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Kátonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. Ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor, a program szakmai vezetője.
2: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. 2 előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegség.
1: Átadták a Szent Márton emlékérmet a Szenior Orvosok Találkozóján Székesfehérváron. A Szent Gyügy Kórház Romhányi Auditoriumában 22. alkalommal gyűltek össze a nyugdíjas korú gyógyítók. Altorjai András kezdeményezésére életre hívott eseményen idén 7 szakember részesült elismerésben. Horváth Enikő gyermekgyógyász, Keresztúri Gábor érsebész, Kovács Lenke belgyógyász, Pajor Katalin pszichiáter, Óvári Attila rehabilitációs szakorvos, Altorjai Áron sebész és Altorjai István gasztroenterológus professzor. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 260-an kapták meg a kitüntetést. Bucsi László korábbi főigazgató ezt követően ismertette az intézmény fejlesztéseit, köztük a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakítását, tájékoztat a város oldala. Beszámolt a tavaly átadott új épülettömbről is, amelyet a jelenlévők személyesen is megtekinthettek. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gárdonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendégekkel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldala. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dinnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este is az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Csípős reggelek, kellemes délutánok jönnek a hét elején. Itt az indián nyár, a bénasszonyok nyara, 22-25 fokkal, sok napsütéssel. A reggel viszont még hideg, 1 és 13 fok között van odakint. Ennek megfelelően válasszunk tehát ruhadarabot, ha még nem indultunk el. Az utolévők pedig küldhetik a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Ez pedig közben alattunk már Beyoncé-tól az Irreplaceable, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, hogy milyen idővel búcsúzik a héten szeptember, és mire számíthatunk október első napjaiban, de maradjunk egyelőre csak a mai reggelnél és a mai napnál, szóval kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. A következő órában pedig biztosan halljuk majd a The Bieber-t. És jön a Savage Garden is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
8: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Ismét magasba emelték a gyerekeket a Koronás Parkban. Nemzetközi díjakat nyert a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitó filmje. Továbbra is marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ismét magasba emelték a gyerekeket Székesfehérváron. A Koronás Parkban családok gyűltek össze a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 9 éve indult kezdeményezéséhez csatlakozva. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek értékére és a családi élet örömeire, közölte az fmc.hu. A délelőtt a Ligetsori óvoda nagycsoportosainak előadásával kezdődött, majd a Szabad Színház jóvoltából ókori fabulákkal is megismerkedhettek a kicsik. A közös ünneplés csúcspontjaként a szülők egyszerre emelték magasba csemetéiket, jelképezve, milyen fontos szerepet töltenek be az életükben. Nemzetközi díjakat nyert az idei fehérvári dokumentumfilmfesztivál nyitó filmje. Az utca lelkésze 81 perces alkotást Wieninger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla lelkész áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként Székesfehérváron, számolt be róla az fmc.hu. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristóf ház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen, a bemutatót az első napon láthatja a közönség. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derül ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
11: Az autó működéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, a műszerfalnak, a félvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
10: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este is az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
12: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok, szeptember 28-án, hétfőn a Bencelek névnapján. Egyébként ez az évből a 271. nap, és még 94 napunk maradt, amíg pukkanhat a pezsgő, azaz 2026 végéig. Sok boldogságot a névnaposoknak, a szülinaposoknak, és ha közlekedési infó van, az is jöhet a 0620 55 55 155-re. Már is kezd Justin Timberlake, Timbalanddel és Nelly Furtadóval. Maxim Levente vagyok.
13: Best

Best FM, a legjobb zenék. Miközben eltöltöttünk egy kellemes hétvégét, új női világcsúcsot állítottak fel Rubik kocka kirakásból, méghozzá egy 6 éves kínai kislány. Az új csúcs 4,27 másodperc, az enyém pedig hát úgy 40 perc, megállítva azt a YouTube videót, amiben részletesen lépésről lépésre elmondják, hogy mikor, melyik irányba kell forgatni a kockát, ha ilyen és olyan az állás. Na de, munkára föl, hiszen hétfő van, jöjjön Kelly Rowland-dal a Work a legjobb zenék között itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Vesztetem a legjobb zenék, csípős reggelek és kellemes délutánok jönnek, akár 20 fok fölött is lehet a napi hőingás a következő napokban. Reggel jól jön egy pulóver, vékony jacket, délután elég lesz a póló. Ma 22-25 fok között alakul a maximum, részletek a hírek végén. Mindjárt 7:30, jó reggelt! Whitney Houston dala, az I'm Every Woman szól majd nem sokára teljes hosszában.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. Vadászatra figyelmeztetik a kirándulókat a Velencei hegységben. Ma kezdődik az Erdők hete. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Közel 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. A Székesfehérvári intézményben látványos bemutatókkal és interaktív foglalkozásokkal hozták közelebb a tudomány világát a látogatókhoz, írja az fmc.hu. A gyerekek és a felnőttek robotkarokat, VR szemüvegeket is kipróbálhattak, valamint megismerkedhettek a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjaival. A fehérvíz munkatársai mikroszkópok és különféle műszerek segítségével engedtek betekintést tevékenységükbe. Az előadások között a futball adatellemzése is helyet kapott. Emellett robotverseny és retrójáték kuckó is színesítette a kínálatot. A rendezvény célja a kutatói pálya népszerűsítése volt. Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint

0: ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr a lezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
1: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
0: Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
4: Hol fesztivál Siófokon? Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
7: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
8: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
7: A MOHUS szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
9: Schneider Uniclassic hőszigetelt kímények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: A székesfehérvári püspöki palota, a székesfehérvári egyházmegyek központja. A belvárosban a Városház téren található. 1788 és 1801 között épült Empire és Cof stílusban. A palota részben a Szent István által építtetett Nagyboldogasszony bazilika helyén áll, és annak építőköveinek felhasználásával épült. Az építkezést 1788-ban kezdték el Franz Anton Fix tervei alapján, de a püspök 1789-es haláláig csak az északi szárnyat sikerült befejezni. Ezután kérték fel Reider Jakabot, a kor híres építészét, hogy a mai palota főszárnyát befejezze. Mára már csak 2 teljes 18. és 19. századi berendezésű szoba található benne, pedig az akkori főpásztor jelentős művészeti magángyűjteménnyel rendelkezett. Viszont az első és a második világháborúban kifosztották a palotát. Az épület egyik nagy nevezetessége a püspöki könyvtár, amely közel 40 ezer kötetet számlál a kódexekkel együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Kezdődik a Szenior Akadémia őszi évada. 7 orvos vehette át a Szent Márton emlékérmet Székesfehérváron. Közös ünneplésre várják a szépkorúakat Gátonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Kezdődik a Szenior Akadémia őszi évada. Ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor, a program szakmai vezetője.
12: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. 2 előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegség. betegséggel fog foglalkozni.
11: Átadták a Szent Márton emlékérmet a szenior orvosok találkozóján Székesfehérváron. A Szentgyügy Kórház Romhányi auditoriumában 22. alkalommal gyűltek össze a nyugdíjas korú gyógyítók. Altorjai András kezdeményezésére életre hívott eseményen idén 7 szakember részesült elismerésben. Horváth Enikő gyermekgyógyász, Keresztúri Gábor érsebész, Kovács Lenke belgyógyász, Pajor Katalin pszichiáter, Óvári Attila rehabilitációs szakorvos, Altorjai Áron sebész és Altorjai István gasztroenterológus professzor. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 260-an kapták meg a kitüntetést. Bucsi László korábbi főigazgató ezt követően ismertette az intézmény fejlesztéseit, köztük a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakítását, tájékoztatta város oldala. Beszámolt a tavaly átadott új épülettömbről is, amelyet a jelenlévők személyesen is megtekinthettek. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gárdonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendégekkel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldala. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dinnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl a levegő. Az este is az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: FM, a legjobb zenék. Károly írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé. Az M4-es csomóponttól egészen Pécelig haraszol a pálya baleset miatt. Köszönjük szépen az infót. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Egy-két szóban tényleg csak annyi, hogy a reggel még hűvös, csípős, napközben pedig indián nyár lesz 22-25 fokkal. Úgyhogy Jump a Chris Cross-szal mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét magasba emelték a gyerekeket a Koronás Parkban. Nemzetközi díjakat nyert a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitó filmje. Továbbra is marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ismét magasba emelték a gyerekeket Székesfehérváron. A Koronás Parkban családok gyűltek össze a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 9 éve indult kezdeményezéséhez csatlakozva. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek értékére és a családi élet örömeire, közölte az fmc.hu. A délelőtt a Ligetsori óvoda nagy csoportosainak előadásával kezdődött, majd a Szabad Színház jóvoltából ókori fabulákkal is megismerkedhettek a kicsik. A közös ünneplés csúcspontjaként a szülők egyszerre emelték magasba csemetéiket, jelképezve, milyen fontos szerepet töltenek be az életükben. Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitó filmje. Az utca lelkésze 81 perces alkotást Véninger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla lelkész áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként Székesfehérváron, számol be róla az fmc.hu. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristóf ház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen, a bemutatót az első napon láthatja a közönség. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derül ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
2: Az autó ütköréskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este is az éjszaka is felhőtlen.

0: nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Indián nyárral búcsúzik az első őszi hónap. Szeptember 28-a, hétfő van. Sok boldogságot a venceleknek és a szülinaposoknak is. Ma is, holnap is 22-25 fok. Sok napsütés, némi kis szél. Esni nem fog, erre lehet készülni. A reggeli induláskor még jól jön egy pulcsi, vagy egy vékonyabb jacky, délután viszont elég a póló, és kötelező a napszemüveg. Michael Jackson, Janet Jacksonnal Scream. Ez a folytatása. Beszte, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Sweet No More, easy, könnyű, nem, nehéz a haladás még mindig az M0-áson, Vecsés és Maglót között, és lassabb az M7-es is egy szakaszon a Balaton felé Tárnok térségében. Jó reggelt, jó utat!
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Már is 9 óra, jöjjenek a friss hírek, a következő órában pedig hallgatunk majd ATB-t. És Fluort is.
2: Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány.
0: Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó hetet, mindjárt szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocel.hu.
5: Fesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
7: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika butorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
1: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. Vadászatra figyelmeztetik a kirándulókat a Velencei hegységben. Ma kezdődik az erdők hete. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Közel 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. A Székesfehérvári intézményben látványos bemutatókkal és interaktív foglalkozásokkal hozták közelebb a tudomány világát a látogatókhoz, írja az fmc.hu. A gyerekek és a felnőttek robotkarokat, VR szemüvegeket is kipróbálhattak, valamint megismerkedhettek a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjaival. A fehérvíz munkatársai mikroszkópok és különféle műszerek segítségével engedtek betekintést tevékenységükbe. Az előadások között a futball adatellemzése is helyet kapott. Emellett robotverseny és retrójáték kuckó is színesítette a kínálatot. A rendezvény célja a kutatói pálya népszerűsítése volt. Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint október 5-e és 31-e között naponta terveznek vadászatot a Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő területeken. A balesetek megelőzése érdekében a késő délután és éjszakai órákban, valamint reggel tilos az érintett erdőkben tartózkodni, még érvényes engedéllyel is. Napközben kizárólag a kijelölt turista útvonalakon lehet közlekedni. Nadap önkormányzata arra kéri a kirándulókat és kerékpárosokat, hogy tartsák be az előírásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális szabályokról. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derül ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr a lezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
10: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
9: Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Elsőként az amerikai rappertől, Nellytől vizuális típusok kedvéért mondom, ő az a rapper, aki fejkendőben és az arcán egy raktapasszal rappelt még a 2000-es évek elején. Valóban megsérült egy kosárlabda meccs közben, és egy vágás keletkezett az arcán, de aztán amiután begyógyult, továbbra is image része maradt a raktapassz az arcon. Ride with me, ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 9, jó reggelt, jó hetet, Max Emlaventa vagyok.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék lassan véget ér a hétfő reggeli csúcsbár. Ma is sokan voltunk az utakon, munkába, iskolába menet, és volt pár dugó baleset is. Viszont szerencsére ezeknek vége, ha valaki mégis fennakadást tapasztal, küldje a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Hamarosan a Spice Girls, mindjárt az ATV, most pedig Nana jön a Lollival a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye mi

Veszte fel a legjobb zenét. Kaptunk egy közlekedési infót Ivántól a fővárosból. Azt írja, baleset a Ferihegyén befelé a Felső Csatári útnál. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Ide érkezett Pitbull-lal, megy tovább a hétfő reggel. I know you want me, a Veszten. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do.

0: FM a legjobb zenék, igazi indián nyár vár ránk, ma is, holnap is 22-25 fok, sok napsütés, pici kis szél, esni nem fog, ragyogó napsütéses idővel búcsúzik szeptember, és ebben a szellemben megyünk tovább itt az éterben is, Salomé de Bahia Altro Lugar, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után szól majd Szildala. Amazing, csodálatos, akár csak az utolsó szeptemberi napok. 22-25 fok, indián nyár, ma is, holnap is. Részletek a hírekben. Reggel azért csípős az idő, szóval Jackie pulcsikkel, napközben viszont elég a póló. Jönnek persze a magyar kedvencek is. Itt lesz Ákos a Pelemellel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, rövid szünet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. 7 orvos vehett át a Szent Márton emlékérmet Székesfehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Gátonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Kezdődik a Senior Akadémia őszi évada. Ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor, a program szakmai vezetője.
2: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkban. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körben az Alzheimer betegség.
1: Átadták a Szent Márton emlékérmet a Szenior Orvosok Találkozóján Székesfehérváron. A Szent Gyögy Kórház Romhányi Auditoriumában 22. alkalommal gyűltek össze a nyugdíjas korú gyógyítók. Altorjai András kezdeményezésére életre hívott eseményen idén 7 szakember részesült elismerésben. Horváth Enikő gyermekgyógyász, Keresztúri Gábor érsebész, Kovács Lenke belgyógyász, Pajor Katalin pszichiáter, Óvári Attila rehabilitációs szakorvos, Altorjai Áron sebész és Altorjai István gasztroenterológus professzor. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 260-an kapták meg a kitüntetést. Bucsi László korábbi főigazgató ezt követően ismertette az intézmény fejlesztéseit, köztük a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakítását, tájékoztat a város oldala. Beszámolt a tavaly átadott új épülettömbről is, amelyet a jelenlévők személyesen is megtekinthettek. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gátonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendégekkel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldala. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dinnyés és Gátony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az indián nyár aláfestő zenéi pedig ebben az órában például Eve és Gwen Stefani Let Me Blow Your Mind című hip-hop klasszikusa, de itt lesz az Alliance Ethnic, Punjabi MC, Kenny Williams Saturday-jel, elsőként pedig Pink énekel 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Be happy every day, azaz légy vidám minden nap, hát főleg, ha ilyen gyönyörű indián nyár van, Best FM-mel a legjobb zenék. Ez a jó hír már, mint hogy 22-25 fok, sok napsütés várható a hét első napjaiban. A rossz hír viszont, hogy hétfő van, ezt feletteti velünk Kenny Williams, jön a Saturday a Besten. I'm happy.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Valódi pop történelmi pillanatoknak lehettünk tanulni az idei MTV Video Music Awards gálán, ahol a tegnap esti díjátadó legnagyobb nyertese nem más lett, mint a pop királynője, Madonna. A 68 éves énekesnő összesen 7 elismerést zsebelt be, többek között az év előadója címet, valamint a legjobb dance videóért járó díjat. Madonna nem csak a trófákkal tért vissza, de egy elképesztő show-val nyitotta meg a gálát. A színpadon csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter és Charlie XCX is. Az este másik hatalmas sztárja Taylor Swift volt, aki szintén történelmet írt, megnyerte a gála legfőbb elismerését, az év videóklipje díjat a The Fate of Ophelia című slágerével. Swift emellett a díj átvételekor megható szavakkal emlékezett meg a nemrég elhunyt country legendáról, Dolly Partonról is. Taylor ezzel az estével elérte a 33. VMA szobrocskáját, amivel hivatalosan is átvette a vezetést Beyoncé-től, és ő lett az MTV VMA-k történetének legtöbbször díjazott előadója. És volt még egy különleges pillanat a rock rajongóknak is. A Nirvana kapta meg a rangos Video Vanguard Awardot, amit Dave Grohl és Chris Novoselic közösen vett át. 2003 óta a Nirvana az első zenekar, amely megkapta ezt az életműdíjnak is beillő elismerést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De elő van egy friss közlekedési infónk. Bence küldte a 0620-55-55-155-re. Sziasztok, M4 Szolnok felé a nullás csomópont után autó kamionnal koccant a külsőben. Köszönjük szépen, jó utat! A délelőtt utolsó órájában jön majd Beyoncé Shakirával. És a Unique is. Rövid szünet, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mentelmi jogok felfüggesztéséről szavazott az országgyűlés, barbár napokat rendeznek a Quincunban. Kellemes kora őszi idő várható a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindhárom érintett esetében egyhangulag megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésén először Hankó Balázs fideszes, illetve Sesták Miklós KDNP-s képviselő, majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt a szavazáson, a frakciók vezetői szerint politikai eljárásról van szó. A parlament ma rendesülést is tart, ez egy órakor kezdődik majd. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Harkivban egy többszintes lakóházat ért találat. Legalább 25 ember megsebesült, köztük 9 gyerek. Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 8 megsérült. Kijevben egyebek mellett irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott, és 3 tizenéves fiatal sérült meg. Barbár napokat rendeznek az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban. Október első hétvégén hagyományőrző bemutatók és előadások is várják itt az érdeklődőket a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A látogatók megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok tártnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hülye hétfőhöz hülye diszkó dukál. Junior Jack és a Stupid Disco ezzel indul a hétfő délelőtt utolsó órája. 4 perccel múlt 11, szeptember 28-a van. Sok boldogságot a Benceleknek és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az évszám 1994, elindul a Jó barátok sorozat, megjelenik a Ponyvaregény, és az amerikai CNC Music Factory tarol a Do You Wanna Get Funky-val. Ezzel megy tovább a hétfő délelőtt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

SFM a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M6-oson ma karbantartási munkát tartanak az alagútláncban. A 165-ös és 177-es kilométer között lezárták a Budapest felé vezető

0: Oldalt a forgalmat, az Iván Dárda felé vezető oldalra terelik át. Munkavégzés miatt lassabb az M5-ös is Röszke felé, az Örkényi pihenő után az 58-as és a 61-es kilométer között dolgoznak, ahol egy sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és a pop királynőjével indul a hétfő délután. Madonna tegnap Los Angelesben az MTV díjkiosztón 7 trófeával gazdagodott. Szól már is a music, jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tanár elvégezte a képzést az allergiás gyerekek ellátásáról. Budapesten is koncertezik jövőre Rod Stewart. Csípős reggelek, kellemes őszi nappalok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát, így 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kisrepülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Kutya jutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egy a zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot, igazán könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és szuper délutánt is töltsék velem a következő néhány órát. Hallgassunk együtt igazán felejthetetlen slágereket. Jön mindjárt Christina Aguilera, de itt lesz az Animal Cannibals is, jön majd Fate lesz az Insomniával. Most pedig Madonna indítja az órát és az egész délutánt. Jön a music!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Best FM! DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és az elmúlt két napban volt idő egy kicsit lazítani, pihenni. Nekem osztálytalálkozom volt, jobban mondva érettségi találkozom, és valakit évtizedek óta nem láttam, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és úgy az egész társaságnak. Szóval nekem eléggé nosztalgiával telt ez a hét, mert hogy már úgy készült, vagy a hétvége, mert hogy már úgy készültem rá, hogy összegyűjtöttem rengeteg fotót a középiskolás évekből, és hát én imádom ezeket. Úgyhogy kicsit még ennek a lázában vagyok, de nagy lendülettel is azért kipihenten hoztam a legjobb zenéket így a hétfő délutánban. Ma is töltsük együtt, amennyit csak tudunk ebből a délutánból, a Faithless-szel, az Animal Cannibals-szel, szóval unatkozni biztosan nem fogunk. Ma is jövök napkérdésével, természetesen mindenféle érdekességgel és információval, úgyhogy tartsanak velem is a For The Cause-szel, én a Sunshine a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóban, sokan vannak teherautóval az utakon, vagy éppen kamionokkal, vagy tényleg bármilyen járgánnyal, járművel. Ma is arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárkinek információja van szert az ország útjairól. Várom ma is. 0620 55 55 155 a számunk. Ott vagyunk a Facebookon, ott vagyunk az Instagramon is, lehet üzenetet is írni, lehet hívni is, úgyhogy legyünk az utakon ott is a mai délutánon. Továbbra is figyelni kell az M1-es autópályán, mert Budapest felé eléggé telítettek a sávok, itt a torlódás van, ha pedig van bővebb információjuk innen, vagy tényleg bárhonnan az ország útjairól. Hívjanak, vagy írjanak. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek! Érkezett Anitától egy olyan üzenet, hogy ő már most tudja ezt a hetet. Nagyon húzós lesz a munkában ez a hét, egy picit próbálja még kihúzni az ebédidőt, hogy lazítson, és igazából hát rávegye magát, hogy visszajön az irodába, mert tényleg ez egy őrült hét lesz, úgyhogy szeretne a következő órában kérni valami egy picit nyugis dalt, mert úgy van még egy pár perce a kávéból. Na, érkezik majd Roger Sanchez és az Another Chance, mert úgy mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán indítok ezzel. És neked szól majd a Well Hello is, na meg minden nyugizós kávézósnak. Itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérte, hogy mindig itt leszel. Búcsú nélkül, hogy fogadjam el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem szavazta meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét a parlament, a szauna kedvelőket várják különleges programokkal hétvégén. Szép napos enyhe időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. A tehetséges fiatalok támogatásáért, a Magyar Sport és Kulturális Élet fejlesztéséért fogott össze három sportszövetség. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Táncsport Szakszövetség kampányokkal népszerűsíti majd az egészséges életmódot és a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési utánpótlás nevelési edzői tapasztalatokról. Közös fellépéseket, eseményeket is terveznek a magyar sport és kultúra határon túli népszerűsítésére. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal is készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor ugyanabban az időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és jó kis délutáni hangulat erre a hét kezdésre. Velem Majoros Ritával itt a Best FM-en, és a Texas-szal jön az I Don't Wanna Lover, de itt lesz mindjárt Janet Jackson is és a Together Again. Jön majd a Love Message, most pedig egy kis szerelem Roger Sanchez-zel. Jön az Another Chance. Szép hétfőt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Meséltem róla, hogy osztálytalálkozón volt az elmúlt hétvégén, és hát rengeteget nosztalgiáztunk, illetve szóba jöttek a különböző osztály kirándulások is. Úgyhogy ma ezt a témát hoztam. Egy picit menjünk vissza a múltba, a középiskolás vagy akár az általános iskolás évekre. Kinek melyik és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Mit láttak, milyen buli volt, merre felé kalandoztak, és mik voltak az élmények? Én imádok az ilyenekre visszaemlékezni, visszagondolni, úgyhogy ma erre vagyok kíváncsi. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide tényleg a nosztalgikus gondolatok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, szóval kinek melyik, és hol volt a legjobb osztály kirándulás? Na várom az élménybeszámolókat, mellé pedig hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, mindjárt jön egy szerelmes üzenet, vagyis a Love Message, előtte pedig Janet Jackson és a Together Again viszi tovább a délutánt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ilyenkor hétfőnként általában azzal kezdem a napot reggel, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy rápillantok az időjárás előrejelzésre, hogy na, milyen idő is lesz a héten. Én imádom az őszi időt, és azt kell, hogy lássam, hogy egészen kellemes őszi időnk lesz, és ilyen 21-2 fokig hülle maximum az idő a héten, úgyhogy azért a hétvégére is például, ha már valaki ebben gondolkodik, lehet akár egy kis kirándulást tervezni. Én túrázni megyek, úgyhogy már nagyon-nagyon várom, és ehhez azért szerintem ez a 21-2 fok a legtökéletesebb idő. Néha picit beborul, vagy inkább azt mondom, hogy felhősebb lesz az ég, de azért sok lesz a napsütés a héten, úgyhogy ennek lehet örülni. Na meg mellé a Best FM legjobb zenéjének így hétfő délután is, úgyhogy ha valaki megírná akár a heti programjait, mert hogy már tették azt egy páran, nyugodtan tegyék meg 06 20 55 55 155, ide várom őket, de ide írják meg a közlekedési információkat is, illetve a nap kérdésére a válaszokat. Ki melyik osztálykirándulást élvezte a legjobban? Általános középiskolában jöhetnek az élmények, és a Best FM legjobb zenéi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 órát is mindjárt elérjük ennek a legfrissebb hírek, utána pedig Ini Kámozi dobja fel a délutánt, szerintem mindenkiét. Jön a Here Comes the Hot Stepper. És jön majd Rácz Gergő is Eve-vel és a Bolondod voltam New York remixében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. But come on.
1: Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fél milliárd forint jut horgásztavak vízpótlására. Sztrájk miatt bénult meg a tömegközlekedés Zágrábban. Zavartalan napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát. Az oktatóprogramnak köszönhetően 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Sztrájk bénította meg a zágrábi tömegközlekedést. A horvát fővárosban a mintegy 200 villamosból csak 2, a 300 buszból pedig egyetlen egy indult el hajnalban. A közlekedési szakszervezetek a városi közszolgáltató érdekképviseletével együtt az új kollektív szerződések a béremelés mértéke és egyes juttatások miatt hirdettek munkabeszüntetést. Azt mondták, addig nem dolgoznak, amíg nincs megállapodás. A szemetet sem viszik el a szokott rendben, a hulladék udvarok is zárva tartanak. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten. Legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kihevertük az ebédidő kómáját, úgyhogy 2 óra után is pár perccel megy tovább a jó hangulat, és ugyan hétkezdésbe is kezdünk belerázódni szerintem. Én Majoros Rita vagyok, ehhez segítségül hívom Indica Mozitalát. Jön a Here Comes the Hustepper, ez biztos, hogy mindenkinek jót fog tenni. Avril Lavigne pedig már nyitja is az órát.
0: Best

ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a nul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. A Pets and Small Feel Good dalával megy tovább a délután, na meg a nap kérdésével. Kinek melyik és hol volt a legemlékezetesebb osztálykirándulása? Azt írja Peti, mi Balatonfüreden voltunk 3 napot, az utolsó este akkora vihart kaptunk, hogy elment az áram a szálláson. Gyertyafényben ült az egész osztály, és szerintem ez volt a legjobb este az egész kirándulásból. Egyébként 7-esek voltunk. Zsófi is írt nekem, egy erdélyi osztálykirándulás maradt meg. A legjobban hosszú volt az út, de amikor reggel megláttuk a hegyeket, mindenki elhallgatott a buszon. Hazafelé már mindenki barátságban volt mindenkivel, még azok is, akik egész évben veszekedtek, úgyhogy én ezt imádtam a legjobban. Én pedig ezeket a történeteket. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok. Nyugodtan hívjanak, ha inkább elmesélnék a történeteket, vagy akár írjanak néhány gondolatot, még munka közben is, hát ha belefér egy kis nosztalgia. És a Pets and Small dal, a Feel Good, a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenéig. Továbbra is folyik a karbantartás az M6-os autópályán, az Alagút láncban, ezért a 165-ös és a 177-es kilométerek között lezárták a Budapest felé vezető oldalt. Forgalmat a határ felé vezető oldalra terelték át. Az M5-ösön a főváros felé Inács és Ócsa között a műszaki átjáróban dolgoznak. A 32-es kilométertől kezdődően a 23-as kilométerig haladnak, ahol mozgó tereléssel a belső sávot zárták le, ezért lassulás, torlódás tapasztalható. A 4-es főúton Kaba közelében két autó koccant, a 191-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Illetve baleset történt a 6-os főúton is, Szent Lőrinc előtt a 214-es kilométernél, a helyszínen is végéig itt felpályán lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Kezdődik a Szenior Akadémia őszi évada. 7 orvos vehette át a Szent Márton emlékérmet Székesfehérváron. Közös ünneplése várják a szépkorúakat Kátonyban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Kezdődik a Szenior Akadémia őszi évada. Ez már a 15. szemeszter. A Semmelweis Egyetem ingyenes online előadás sorozata október 5-e és december 14-e között minden héten új témával jelentkezik, mondta rádiónknak Nagy Zoltán professzor, a program szakmai vezetője.
6: A mesterséges intelligencia központi kérdésé válik korunkba. Két előadás is ebben a témakörben hangzik el. Szó lesz a gyomorfekélyről, hiszen évtizedekkel ezelőtt a gyomorfekély egy nagyon gyakori betegség volt, ma már egészen más a szemlélet. Beszélünk az elhízásról. Érdekes előadás lesz a nagyszülő-unoka kapcsolat. Szó lesz a bölcsességfogról. Az utolsó előadások a fél évben pedig emlékezés problémákkal és tágabb körbe az Alzheimer betegség.
5: Átadták a Szent Márton emlékérmet a szenior orvosok találkozóján Székesfehérváron. A Szent Gyügy Kórház Romhányi auditoriumában 22. alkalommal gyűltek össze a nyugdíjas korú gyógyítók. Altorjai András kezdeményezésére életre hívott eseményen idén 7 szakember részesült elismerésben. Horváth Enikő gyermekgyógyász, Keresztúri Gábor érsebész, Kovács Lenke belgyógyász, Pajor Katalin pszichiáter, Óvári Attila rehabilitációs szakorvos, Altorjai Áron sebész és Altorjai István gasztroenterológus professzor. Az elmúlt két évtizedben több mint 260-an kapták meg a kitüntetést. Bucsi László korábbi főigazgató ezt követően ismertette az intézmény fejlesztéseit, köztük a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakítását, tájékoztatta város oldala. Beszámolt a tavaly átadott új épülettömbről is, amelyet a jelenlévők személyesen is megtekinthettek. Az idősek világnapját ünneplik október 2-án Gárdonyban. A Nemzedékek Házában vendéglátással, óvodások műsorával, népdalokkal, meglepetés vendégekkel, valamint zenével és tánccal várják a város szépkorú lakóit, írja a település közösségi oldala. Az eseményre ingyenes buszkülönjárat közlekedik Dinnyés és Gárdony érintésével, majd a rendezvény végén ugyanezen az útvonalon viszi vissza az utasokat. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok önnek, hát már hogyha a vidám és a hétfő az ugye így egymás mellett egy mondatban elfér, de hát miért ne férne el, hogyha életünk legjobb zenéit hallgatja közben. A mikrofonnál Nagyteti a folytatásban, olyan jó kis dalokkal, mint a barokk Pápai Jocitól, az órát pedig az a kiderást kezdi már is.
4: 101.8 és 90,4 Best FM.

0: Rádió 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire és a Groove House közösebb szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Miért lettél más? Hát szerintem ezt a mondatot jó sokszor elmondjuk, hogyha olyan forgalmi rend változásba futunk bele, amire nem számítottunk. Ugye nekem ilyen volt még a múlt héten a budai úti lezárás, beszéltünk arról itt a Best délutánban, hogy arra felé nem érdemes közlekedni, aztán jól belefutottam. Viszont mától megszűnt ez a lezárás, most már visszaállt a régi megszokott rend, viszont amire számíthatunk még egy jó pár hétig, az a balatoni felüljárónál lévő forgalmi rendváltozás, ahol geotechnikai mintavételezés miatt változik a rend. Itt az elmúlt években többször is végeztek megerősítési, illetve süllyedés megelőzési és vízelvezetés korszerűsítési munkálatokat. Az útszakasz állapotát folyamatosan szükséges monitorozni, így most ismét a töltés állapotát vizsgálják a szakemberek egészen október 20-áig. Ez időszak alatt többször is számítanunk kell, ha a Balatoni út Borszéki utca és Horváth István utca közötti szakaszán a szakemberek jelenlétére. Naponta reggel 8 és 16 óra között zajlanak ezen munkálatok, ami alatt félpályán haladhat a forgalom jelzőrös irányítás mellett. Az autósok megértését és türelmét kérik a szükséges vizsgálatok miatt. Én pedig azt kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, ha nem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Janicsák Vecától szólt a szenvedély az elmúlt percekben. Hát ezt az egyik legnehezebb eldönteni szerintem az iskolás éveink alatt, hogy mi legyen a szenvedélyünk, mi az, ami iránt tudunk lelkesedni annyira, hogy hivatásunknak, szakmánknak választjuk. Ebben nyújt segítséget most a diákoknak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum. Elindultak ugyanis a szakmatúra, technika órák a szakképzésben és a szakmakóstoló programok. A pályaorientációt és a szakmák élményalapú megismerését támogatják ezek a kezdeményezések a Szakképzési Centrum intézményeiben és a digitális közösségi alkotóműhelyben. Ezeken a programokon az általános iskolai osztályok testközelből ismerkedhetnek meg különböző szakmákkal, és valódi élményeken keresztül fedezhetik fel, hogy mégis melyik területek állnak hozzájuk a legközelebb. Emellett a beiskolázási roadshow is járja Fejér vármegye általános iskoláit, ahol a pályaválasztás előtt álló diákokkal találkoznak személyesen a szakemberek, és megmutatják nekik, hogy mennyi lehetőség rejlik a szakképzésben, amelynek részleteit az intézmény közösségi oldalán is megtalálja. Életünk legjobb zenéit pedig itt találja a 101.8-ra és a 90.4-re hangolva, ahol a 90-es, 2000-es évek bestjeit gyűjtöttük önnek össze, úgyhogy már is jön Mario Winans, Enya és P. Diddy közöse. Ez az I Don't Wanna Know itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben változásra kell készülniük azoknak, akik vonattal szoktak közlekedni. Október 3-án és 4-én karbantartási munkák miatt ugyanis módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok a Budapest-Székesfehérvár és a Székesfehérvár-Tapolca vasútvonalon. Ez a módosítás érinti a G43-as jelű vonatot is. Kőbánya Kispest felől reggel 7:30 és délután 6:30 között csak Martonvásárig, Székesfehérvár felől pedig reggel 3:49 és este 3:47 között csak Martonvásártól jár a G43-as. Ezen időszakokon kívül az eredeti menetrend szerint közlekednek majd a járatok. Érdemes ezekről előre tájékozódni, nehogy aztán pont a peronon állva a vonatra várva érje ez a meglepetés. Na de hogy most mi a helyzet a közlekedésben, akár vonatozás közben, akár autókázás közben, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, hogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza egy olyan ikonikus dallal a folytatásban, aminek videóklipjében Oroszlán Szonya kék latex ruhában feszít. Jön a tép szét. Az órát pedig még a kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Ismét magasba emelték a gyerekeket a Koronás Parkban. Nemzetközi díjakat nyert a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitó filmje. Továbbra is marad a kellemes idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ismét magasba emelték a gyerekeket Székesfehérváron. A Koronás Parkban családok gyűltek össze a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 9 éve indult kezdeményezéséhez csatlakozva. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek értékére és a családi élet örömeire, közölte az fmc.hu. A délelőtt a Ligetsori óvoda nagy csoportosainak előadásával kezdődött, majd a Szabad Színház jóvoltából ókori fabulákkal is megismerkedhettek a kicsik. A közös ünneplés csúcspontjaként a szülők egyszerre emelték magasba csemetéiket, jelképezve, milyen fontos szerepet töltenek be az életükben. Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitó filmje. Az utca lelkésze 81 perces alkotást Véninger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla lelkész áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként Székesfehérváron, számolt be róla az fmc.hu. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristóf ház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. A bemutatót az első napon láthatja a közönség. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derül ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
7: Az autó ütköréskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, a műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
6: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este is az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahogy ígértem, a hírek és az időjárás után már is itt vagyunk életünk legjobb zenéivel. Nem szakad meg úgy a zenei lejátszási listánk, mint Horváth Tomi szíve, aki erről dalol nekünk a folytatásban. De itt lesz velünk Sasha is az I Feel Lonely-val, az órát pedig Mika kezdi már is. Ez a Grace Kelly.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Curtis és Charlie közösen szólt az elmúlt percekben, ez volt a Maradunk végig. Hát a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat nem azt kéri az önkéntesektől, hogy végig maradjanak, csupán az, hogy egy órát azért szálljanak a véradásra, mert hogy egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el, ezért nagyon fontos, hogy minden héten elegendő számú önkéntest tudjanak fogadni. Ugye 1600-1800 véradóra van annak érdekében szükség, hogy a hazai vérkészletek biztosítva legyenek. Ennek érdekében a székesfehérvári területi vérellátóban minden hétköznap reggel 8 órától várják a donorokat a Seregélyesi út 3-as szám alatt, de emellett külső helyszíneken is lehet vért adni. Így például holnap 14 és 16 óra között Baracson a faluház épületében várják az önkénteseket, csütörtökön pedig Dunaújvárosban a Bánki Donát Technikumban reggel 9 és 11 óra között, délután pedig Székesfehérváron a Zentai úti általános iskolában 14.30 és 17.30 között. Pénteken a Velencei házasságkötő terembe sétálhatunk be, de most itt nem írjuk alá az esküvői papírokat, csupán véradásra várnak mindenkit a szakemberek, vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Ez nagyon-nagyon fontos, na meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenét hallgatva. Sokkal gyorsabban repül az idő.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: for life.
1: 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, na meg a legjobb hírek azoknak, akik szeretnek tanulni és folyamatosan fejleszteni magukat, ugyanis a nagy sikerre való tekintettel októberben újra megrendezi csecsemő és gyermek első segélynyújtás előadását a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Ez egy interaktív program, ami

0: és 16 óra között. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. A Best FM forró drótján pedig 024-ben bármikor jelezheti, hogyha valami furcsaságot vagy fennakadást tapasztal a közlekedésben, úgyhogy ha ez a helyzet, akkor tegye meg, hogy dob egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Riedel Uniklasszik hőszigetelt kímények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Riedel akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az embertelen dal szólt az elmúlt percekben, és hát bizony embertelen küzdelemről és akaraterőről tesznek tanúbizonyságot azok, akik valamiféle betegséggel, súlyos betegséggel, krónikus vagy gyógyíthatatlan állapottal küzdenek. Az ő tiszteletükre, illetve a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet ezen a héten szombaton a Merrák elleni séta. Október 3-án szombaton délelőtt rendezik meg a hagyományos Merrák elleni rózsaszín sétát Székesfehérváron. 10 órakor kezdődik majd ez a program, amelyen a megnyitó után a belvárosban tesznek majd egy kört a résztvevők, hogy minél inkább felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Az országalmától a megnyitó után a Főutcán, az Ady Endre utcán és a Mátyás Király körúton keresztül a Liszt-Ferenc utcán át érnek majd vissza a Városház térre a rózsaszín szalagot vagy lufit viselő civilek, sportolók, merrákkal küzdők, vagy a betegségből már felgyógyultak, és családjaik. A sétán ismét lesz lehetőség mammográfiás vizsgálatra is jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban már pörgetem is Önnek a Dimpus D slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy röpke szünetet, hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Iron Mafiától, a Volt egy álmom.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Az órát pedig George Michael slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu.
5: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények lista árból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. Vadászatra figyelmeztetik a kirándulókat a Velencei hegységben. Ma kezdődik az Erdők hete. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Közel 30 programmal készült az Óbudai Egyetem a kutatók éjszakájára. A Székesfehérvári intézményben látványos bemutatókkal és interaktív foglalkozásokkal hozták közelebb a tudomány világát a látogatókhoz, írja az fmc.hu. A gyerekek és a felnőttek robotkarokat, VR szemüvegeket is kipróbálhattak, valamint megismerkedhettek a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alapjaival. A fehérvíz munkatársai mikroszkópok és különféle műszerek segítségével engedtek betekintést tevékenységükbe. Az előadások között a futball adatellemzése is helyet kapott. Emellett robotverseny és retrójáték kuckó is színesítette a kínálatot. A rendezvény célja a kutatói pálya népszerűsítése volt. Vadászat miatt korlátozzák az erdőlátogatást a Velencei hegységben. A budapesti erdőgazdaság tájékoztatása szerint október 5-e és 31-e között naponta terveznek vadászatot a Lovasberényi Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő területeken. A balesetek megelőzése érdekében a késő délután és éjszakai órákban, valamint reggel tilos az érintett erdőkben tartózkodni, még érvényes engedéllyel is. Napközben kizárólag a kijelölt turista útvonalakon lehet közlekedni. Nadap önkormányzata arra kéri a kirándulókat és kerékpárosokat, hogy tartsák be az előírásokat, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális szabályokról. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derül ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr a lezredes, az URFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
7: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
6: Napközben is derült idő várható, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Délutánra 24 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, este 17 és 11 fok közé hűl le a levegő. Az este és az éjszaka is felhőtlen idővel telik, az északkeleti szél gyenge lesz. Kedden reggel és napközben is zavartalan lesz a napsütés. Holnap reggel 6-9 fokra számíthatunk, délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is pörgünk tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en a következő 60 percben is. Nosztalgikus élményekben lehet részünk Gloria Estefannak köszönhetően. Itt lesz a Turn the Beat Around, és Jadától is az óceán. Az órát pedig, ahogy ígértem, George Michael slágerével kezdjük már is.
0: 101.8 és 90.4 besztjével.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szeptember 28-a van, ami azt jelenti, hogy mától elindult az előzetes regisztráció a lapról hangra felolvasási lehetőségre. A Vörösmarty Mihály könyvtár a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is sok szeretettel vár mindenkit, aki szeretne segíteni azok számára, akik nehezen vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a nyomtatásban megjelent folyóiratokhoz és újságokhoz, tehát vakok vagy gyengéllátók. A lapról hangra oldalon látó önkéntesek olvasnak és töltenek fel nyomtatásban megjelent újságcikkeket, amelyeket egy gyors ellenőrzés után a regisztrált vak és gyengéllátó olvasók ingyenesen hallgathatnak meg. Ezen segítők csoportjához lehet most csatlakozni ezen a héten a Vörösmarty Mihály könyvtár weboldalán. Itt kell egyébként jelezni részvételi szándékunkat, illetve időpontot foglalni. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül élvezheti a 90-es, 2000-es évek bestjeit. Így a folytatásban Gloria Estefan slágerét, jön már is a Turn the Beat Around, itt a Besten.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A vármegye székhelyen ismét változhat a buszmenetrend, ehhez pedig újra a lakosság segítségét kérik. Ez esetben a fehérvári buszmenetrend kialakításánál egyszerre kell figyelembe venni az iskolák, a munkahelyek, a vasúti csatlakozások és a városrészek igényeit. A városi buszhálózatot korábban is folyamatosan finomították, amelynek következtében tavaly például évi 114 000 kilométernyi többletfutás keletkezett, viszont több városrész kiszolgálását is bővítették. A lakosság részéről több felvetés érkezett a szakemberekhez, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos helyi buszok nem illeszkednek megfelelően a Budapestről érkező vonatokhoz. Emellett a kisfaludi közösségi közlekedés is fókuszba került, illetve a tóvárosi lakosok hétvégi sűrítést kértek a náluk közlekedő járatokra. Ezeket aztán felülvizsgálják a szakemberek, megnézik az utasigényeket, a járműkapacitást és a működtetés költségeit, aztán beépítik majd a változásokat, de hogy mikor és melyikeket, arról a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek fixen hozzák a zenei változatosságot, nem kell hozzájuk nyúlni, csupán lenyomni a zöld play gombot, és már is pörögnek szépen egymás után, így például a Black Eyed Peas lágere a Don't Funk With My Heart, vagy éppen az Iri Mafiától a Volt egy álmom, a folytatásban pedig Zséda érkezik az óceánnal itt a hétfői Best délutánban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Zsédel Uniklasszik hőszigetelt kímények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Zsédel akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Black Eyed Peas slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a hétfő esti Night Shift. Így most az Airi Mafia volt egy álmom című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a keddi best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökken az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összege, jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint, azaz 700 000-rel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további, mintegy 15 000 pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer molylárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 000 néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Van az a mondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez picikét kifacsarva talán úgy hangozhat a mai napon, hogy minden rádió műsor saját maga gyújtja meg a gyertyát a születésnapi tortáján. 5 évesek lettünk a mai napon. 5 éve itt vagyunk veletek minden nap, és minden nap más stílusban hozunk 120 percnyi mixet, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, itt voltatok velünk az elmúlt 5 évben, akár csak néha-néha, akár csak hetente egy-egy alkalommal, de fixen, és hát külön köszönet azoknak, akik hétfőtől vasárnapig mindig itt vannak velünk 6 és 8 között, vagy akik esetleg utólag hallgatják vissza a mixeket a Mixcloud profiljaikon, úgyhogy legalább még 5-öt nekünk, mármint hogy nekünk, Night Shift DJ-knek és veletek együtt nekünk, Night Shift közösségnek. 6-7-ig én White Boy, 7-től Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, mert hiába szülinap, azért a munkát el kell végezni, úgyhogy mostantól

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És a legutóbb feltöltött 5 mixemet az pont mára, a szülinapra sikerült kipipálni oly módon, hogy azokon is ott van minimum 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor megint én jövök. De könnyen lehet, hogy a szülinapra való tekintetem most nem 5, hanem 10 újabb mixet fogok felpattintani a Mixcloud oldalon, a mixcloud.com/DJWhiteBoy. Addig, amíg ezt kitalálom, addig azért az oda feltöltött 160-at még nyugodtan hallgassátok meg, ne csak 100-szor, 200-szor, 500-szor, 1000-szer, jó? mixcloud.com/DJWhiteBoy, a tracklisták pedig természetesen ott

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor a gyertyák felét elfújtam én, a gyertyák másik fele pedig Lauer Krisztiánra vár. A következő órában ő áll majd a lemezjátszók mögött, és tol még egy órán keresztül klub klasszikusokat, a legjobbakat a 90-es és a 2000-es évekből. Szóval a Classic House még egy órán keresztül gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen sehova.
2: Starts to glow. I'm feeling so fine.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiunknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Ebzárlat is legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy jó Soul Searcher, Feel in Love.
4: Bizonyám.
3: Ez egy ilyen discourse skill, nem? Az első négy ütemből általában mindenki megmondta, amikor.
4: Igen, mert ugye a tipikus groove, tehát Maxwell azért nagyon-nagyon ott volt mindig.
3: És egy érdekesség az énekesnővel, Donna Ellennel kapcsolatban, hogy azt hinnéd, hogy hát nem csak ugye ebben a dalban, de rengeteg akkor ilyen vocal house dalban közreműködött, hogy hát onnantól fogok neki, és innen volt a pályája. Nem. Olyannyira nem kérlek, hogy 2013-ban elment a Voice-ba megmérettetni magát az amerikai Voice-ba. De.
4: Hogy gondolod, de, hogy... durva.
3: Igen, jó, mondjuk azért értő fülek ott is voltak, mert a Maroon 5-ból az Adam Levine, meg a Christina Aguilera azért megnyomták a gombot, hogy szeretnének vele dolgozni.
4: Persze.
3: Az élő show, vagy nem is tudom, hogy van ott a Voice-ba, hogy ott mindenféle párbajok, meg izék vannak. Mindegy, azt hiszem, hogy talán ott is élő show van. Na, oda már nem jutott be, mert aztán a későbbi győztes szemben alul maradt ott a párbaj szakaszban.
4: De most, hogy mondod, egyébként eszembe jutott, a Sydney Youngblood is elindult, képzeld el, egy ilyen tehetségkutatón. Azt nem személyesen mondom. Láttam, komolyan mondom. És így mondta, hogy amerikai katona volt, vagy nem is tudom, és hogy Németországban ott maradt, és stb. És így nézem, mondom, atya úristen, ez komoly. Tehát azt hittem, hogy ez mennyire óriási világsláger volt, tehát nem is értem.
3: Ugye?
4: Lehet egyébként, hogy ki kellett tölteni az adást, vagy fene tudja.
3: Az is lehet. De mindegy, láttam, most vannak ilyen DJ tehetségkutatók, neked ott nem kell elindulni. Lauer Krisztián a lemezjátszó mögött, klasszik, ahhoz még egy órán keresztül.

0: Kitás nélkül ez a Night Shift.
1: Pont egy-két hetet dobta fel a Miller ennek ugye az új verzióját, az I Can't Wait, tehát ugye a Kiss számmal, amit meglett.
2: Hány napig gondolkodtam azon az akapellán, mondom, hogy ez honnan van,
1: a édes Miller, Istenem. Mindenkünk is el kellett keresni a neten, mert a Miller is mondta, ez valami régi ilyen brékes zene.
2: Persze, New Shoes volt. De hány nap, hát én körülbelül mondom, majdnem egy hétig gondolkodtam rajta, hogy honnan.
1: A Who Sampled a barátod, csak ennyit mondok.

0: Lower.
1: Nekem ez csak most esett le, vagy most olvastam úgy igazán utána, hogy ott a brightoni vízben ott valami lehet, vagy nem tudom, ott valami olyan vízerek találkoznak, vagy fölsugárzás, nem tudom, hát ugye a Fetszencmon is brightoni. Hát persze. Milyen emberek jönnek ott Brightonból, Fatboy Slim és hadd ne soroljam.
2: Ott rengeteg ilyen ember él. Brighton az erről szól.
1: És már megint nem tudtam elmenni nyáron.
2: És a Fitch and Chips Roll.
1: Igen, na, és mi van, te meg kaptál izén fél Fetszenc Mold promót?
2: Igen, kaptam egy új Russell Small promót, és újra egy diszkóval jött elő. Nekem annyira nem jött be, de nem tudom, kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora sikere lesz.
1: Nem is tudom, hogy ők még hivatalosan vannak-e, léteznek-e, csinálnak-e még ők így Fetszenc Moldként bármit.
2: Nem, Fetszenc Moldként nem.
1: Nem.
2: Az biztos, hogy nem.
1: Pedig de jó lenne. Legalább az egyik, ugye? A Freemasonsnél, Shapeshiftersnél is ugye már csak az egyik tartotta meg ugye a brandet, és viszi tovább, és hát a Miller mondta, hogy becsárjon.

0: Ez a Night Shift.
1: És hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az idei nyárnak az egyik legnagyobb vesztesége, ugye, hogy véget ért Tisznóban, ugye, Horvátországban a Defected Croatia 10 év után.
2: Ez egy óriási buli lehet.
1: Hogy hova viszik át, még ők sem mondták. Tehát, hogy Horvátországba maradnak csak máshova, vagy egy az egybe kivonulnak Horvátországból, azt még nem lehet tudni.
2: Hát egy csomó buli hely van, ahova
1: hát tudom, hogy már Máltán is már csinálnak, de hogy magát ezt a bulit, ugye ezt viszik-e tovább, ezt még egyelőre nem lehet tudni. Brutális volt a line-up a búcsúra, nyilván, úgyhogy én megfogadtam, kettő dolgot fogadtam meg, nem, nagyon sok dolgot fogadtam meg ide nyáron. Egyik olyan a következő Fatboy Slim Brighton Big Beach butikra.
2: Fú, az nagyon-nagyon durva volt. Néztem a videókat, hogy mennyien voltak megint. Jézusom.
1: Hát 430 000 ember, ugye, mert hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Így voltak. Volt rá egy ember, nem tudtam elmenni. Mindegy, ez csak így zárójelbe. És igen, és néztem a Defected Croatia-nak a videóit, és mondtam, hogy már pedig én úgy nem hallhatok meg, hogy nem látom élőben, ahogy a Mosty lejátsza a Hornit. Tehát én ezt mondtam, hogy nekem az volt a kapudrog az elektronikus tánczenéhez. Igen. 98-ban, Svájcban hallottam először, tökre megvan az egész, úgyhogy mondtam, hogy én úgy nem mehetek el a más világra, hogy nézem így az öreg Mustafát, ahogy földobja, hogy horni.
2: A Mustafa azért ugye, mert török származás.
1: Igen. Mustafa Gündoglu, és ugye ebből a Mustafából lett a Mosty. Szóval...
2: Így van.
1: Szóval már most megvannak. Én nem várok itt évvégéig a fogadalmakkal. Én már most megfogadtam, hogy jövő nyáron nekem ez a kettő muszáj. Most már csak azt kéne, hogy a Fatboy Slim is bejelentse, hogy visszatér majd a Brighton Beach-be jövő nyáron. Adja az ég. Jó van. Krisztián, te meg jelentsd be, hogy jövő hétfőn visszatérsz hozzánk.
2: Mindenképpen.
1: Ennyi.
2: Köszönöm a lehetőséget. Szépen. Sziasztok. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Estartolt az Erdők hete, hamarosan pályára lép a foci válogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten. A baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad, vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60 illetve Rákoshegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozás, sok szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó várgatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell, és kevés gólra számít. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A szél helyenként megélénkülhet, délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északban felhősödhet az esti órákban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Az aktív koncertre látogatók a következő óra előadóiból majdhogy nem mindenkit láthattak már itt Magyarországon, hiszen Lenny Kravitz járt már nálunk nem is egyszer, Beyoncé is volt itt, és sajnos csak egyszer, Sean Paul legutóbb pont idén nyáron koncertezett a Parkban, és hát Lady Gaga is töltötte már meg a paplászlót. Nálunk most ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Stefan, a legjobb zenék, mindenki más megnyugodhat, az S betűnél ütöttük most fel a naplót, úgyhogy ők fognak felállni a következő negyed órában. Sting jön Seb Mamival és a Desert Rose-zal, utána September a Cry For You-val, majd egy kis Soul Wave, utána pedig Shellys és az I Love Your Smile itt a Best-en, a legjobb zenék között.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

Best FM, a legjobb zenék. Annak ellenére, hogy a Düsseldorfi koncert előtt egy háztartási balesetben Nico Scherzinger elég komolyan leforrázta a lábát, végignyomta a koncertet, és mindenkit megnyugtatott, hogy az európai turné állomásait ez a kis baleset nem érinti. De Pussycat Dolls érkezik a Hush Hush-sal itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a korábban említett Pussycat Dolls előzenekaraként turnézik jelenleg Európában a most érkező Lil Kim, aki mellett ott van még Christina Aguilera, Maya, Pink és persze Missy Elliott. Jön a molárus betétdala, a

Best FM a legjobb zenék a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdal a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfőjelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőrkézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabói Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja is, az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiumnak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyal. Védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dómban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is, becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez most az indián nyár, ugye, amiben benne vagyunk. Úgy Satfer kb. Egész a jövő hét közepéig. Ha ez mégsem lenne elég, akkor picikét ráerősítünk a következő órában a mediterrán hangulatra, hiszen jön majd a Grease 2000 a Free Drive Zone-on Winnertől, és a Viva España is jön majd hamarosan a bombonnak köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha szigorúan csak a tényszerű adatokat nézzük, akkor ezzel a most érkező dallal gyakorlatilag semmi nem stimmel. Mert hogy 1997-ben jelent meg, és Görögországhoz sok köze nincsen, hiszen egy holland trance duo, a Free Drives készítette az egészet. Mégis ez lett minden idők egyik legnagyobb trance himnusza. Grease 2000, ez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. 24 fok, 24 fok, aztán 24 fok, majd 24 fok, és 24 fok. A következő 5 nap időjárásáról ezt tudom elmondani, és hát a tartozékok sem tartogatnak úgymond túlságosan nagy változatosságot. A következő 5 napban ugyanaz lesz mindig. Szél nélkül, eső nélkül, szerencsére front nélkül, és csapadék nélkül élvezhetjük az indián nyarat. Szóval hónapra is 24 fokos nappali maximumra, és verőfényes napsütésre esik készülni országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint ahogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Reach Out for the Sunrise, és persze

Best FM, a legjobb zenék, a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex, a Salt and Pepper.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára is ködfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul, a fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár napja volt a 25. évfordulója annak, hogy Britney Spears az MTV Video Music Award díját adó gálán egy több mint 2 méteres albinó burmai pitonnal a nyakában adta elő vadonatű kislemezét, az I'm a Slave for You-t. Nálunk most a Stronger-rel és piton nélkül nyitja a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Esleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

FM a legjobb zenék. 2 hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt vállalta magára a Backstreet Boys a düsseldorfi Merkur Arénában. Mondanom csak el, mindegyik koncert teltházas. Volt is és lesz is, hiszen pénteken már elkezdték ezt a sorozatot, ugye péntek

Best FM a legjobb zenék, a Messy Boys neve valószínűleg leginkább ennek a remixnek köszönhetően lett ismert, pedig azért előtte is és utána is elég nagy nevekkel dolgoztak együtt. Csináltak remixet Gloria Estefannak, az M-People-nek és Jamelia-nak is. Most MC Light-tal jönnek, és a Jamin-nál itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És ha tényleg most van az indián nyár, akkor ebben mi még egy picit belekapaszkodunk, mondjuk indiánok nélkül, csak úgy simán a nyárba, a summertime-ba. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince is érkezik a mai utolsó 60 percben, 11 és éjfél között, ahol feltűnik még Eminem, Dido-val és a Stan-nel, illetve Montel Jordan, a This Is How We Do It-tel, Zsarul és a Shanti után.
1: Ez a Night Shift a best

0: híred aljó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék 4 évvel ezelőtt ezen a napon ment körbe nagyon gyorsan a nagyon szomorú hír világszerte mindenhol, hogy 59 éves korában egy véletlenszerű kábítószer túladagolásnak köszönhetően elhunyt Coolio. 10 album, 10 gyerek, számtalan sláger, ebből jön most az egyik, a Too Hot itt a Best FM.

Rock FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best of a legjobb zenék a hétfőn, akkor ezennel túl is vagyunk. Nem volt ez olyan nehéz, ugye? Úgyhogy már csak 4 van hátra, és megint itt van a hétvége. Itt leszek megint én is, holnap 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk a kedd estét. DJ Hangya fog majd hozzám csatlakozni. Jön Kelly és a Trick Me, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen